0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

0: Mesztelen ninja, vége csapó!
1: Nem volt rossz, én gratulálok! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszön

0: fénye.
1: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
2: Bitok jó rádió.
1: Mi így szeretjük.

0: this flame.
1: Bitang Jó Rádió.
2: A 80-as. Kilencvenes.
3: És napjaink legjobb zenéi.
2: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitang Jó Rádiót hallgatod.

0: Nincsen frekvenciám, nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Sziasztok, Völgyesi Gabi vagyok a Unique-ból.
1: Hey, it's Michael Bublé.
2: Utangyú Rádió. Azt élvezett, ami a zenéhez elvezett. Isten, hogyha létezel, hogyha hallasz,

Bitangyó Rádióban. Csak is a legjobb klubzenék. Klubzenei két óra.

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitok jó rádió.
0: Mi így szeretjük.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok.
4: When I need you there, by my side.
5: Hello, this is DJ Antoine.

0: Aha.
1: Oh, dieses, die, die. Your own.

0: Figyelem, figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
2: Ricsi P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
2: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
3: Sziasztok, Vekonz vagyok. When I need you there,
4: by my side. Hello, this is DJ Antoine. What happened last night? I don't know.

0: Bitangyó Rádió.
1: A 80-as. Kilencvenes.
2: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

most Magyarország zenei rádiójának online adását hallgatja. BW Rádió. BW Rádió. Satisfaction.

0: Figyelem! Figyelem!
1: Az Animal Cannibals megérkezett.
0: Richie P vagyok.
1: Én pedig Kuka MC.
0: Mi ketten az Animal Cannibals.
1: És ti a legjobb rádiót hallgatjátok.
2: Sziasztok, Vekonz vagyok.
3: When I need you there, by my side.
4: Hello, this is DJ Antoine.

0: És napjaink legjobb zenéi.
1: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatod.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: BW Rádió.
0: Mi így szeretünk.

aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL, vagyis XIL, retro válogatás és minden, ami belefér.

0: nincsen frekvenciám. Nem tudok adni annak, akinek szeretném. Az ország egyik leghallgatottabb rádióját hallgatom. Rajtam kívül több ezren értik, mikor azt mondom, hogy...
1: Bitang jó rádió.
0: Mi így szeretünk.

0: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
1: Retro zenei válogatás a Bitangyó Rádióban.
0: És minden, ami belefér. Aki a lemezeket leporolja és pörgeti. XIL. Vagyis XIL. Retro válogatás és minden, ami belefér. XIL-lel. A

0: Ez a reggel is úgy indult, mint a többi. Szürkén, egyhangúan.
1: De aztán jött... És minden megváltozott.
2: Mostantól kezdve az emberiség két táborra szakadt. Akinek van rá szüksége, és akinek lesz.

0: mögött bolhás bundás. Tudtél nem számos.
1: Nyolcvanas is a felejthetetlen 90-es. Hazai csapatok és külföldi előjelzők.

Litangyó Rádió chat falán szeretettel köszöntöm Suncorgót, Nefertitit, Katát, Csámpás Rozit, Bubut és a musorvezető kollégák közül Ronit. Köszönöm szépen a jó adáskívánást!

Szeretettel köszöntöm itt a háttérben már Kardos Szilárdunkat, szia kis oroszlán, csuda jó adást kívánok neked, hallgatóknak szép délután, köszönöm szépen. Neked pedig csuda szép délután kívánok, jó zenehallgatást.

A Jánosunk is megérkezett már a Bitang Jó Rádió csetfalára. Szeretettel köszöntelek téged is. Nagy pusz és nagy ölelés mindenkinek itt a cseten. És szeretettel köszöntök mindenkit ott a háttérben is. Várlak benneteket bitangjoradio.com. Azon belül ugye a cset fül, mert hogy már készen van a weboldalunk. Lehet benne gyönyörködni, nagyon-nagyon, szerintem nagyon jó lett, nagyon menő lett, főleg ezek a műsor végére lehet látni majd a műsorokat, tehát nem majd, hanem már akár ma is láthattátok volna, sőt az egész heti műsortervet meg tudjátok nézegetni, úgyhogy nyugodtan, bátran vegyétek igénybe és használjátok. Katának válaszolva arra, hogy ír nekünk egy levelet a leveles ládánkba, írjál, de egyelőre én úgy tudom, hogy ezt még csak Pinocchio látja, de előbb-utóbb majd mindegyikünk fogja látni.

Szekeres Adriennel és Gáspár Lacival és a kikötőkkel kezdtük ezt a mai délutánt, és a Hölcsézi, hát az énekes pedig egyértelműen Zambó Jimmy. Hát miért vársz még rám? Ebben a mai másfél órában csupa-csupa magyar dalt hozok nektek, hozok napjainkból újakat is, régi slágereket is, lemezről is pörgetem a magyar dalokat. Kívánok ehhez a másfél órához mindenkinek felhőtlen kikapcsolódást, és nagyon jó bitangyó rádiót.

kezdjük egy kicsit lágyabban ezt a csütörtök délutánt, aztán majd azért emelünk az ütemszámon. Lesz mindenféle. Kávészünet. Hát én most egy ilyen proteines hideg jég és kávét törpölök. Kedves egészségetekre, ha valaki velem tart.

És hát nem hiába várlak benneteket elcsendesedve, mert érkeztek. Kedves Andra, sok szeretettel köszöntünk és hallgatunk, írta nekem Szituska, és hát már Puszi Józsefnek is megölelés mindeket.

Jusse, válaszolok Katának írásban, tegye ide a fülét, hogyha szeretne velem kommunikálni. Szóval a leveles ládát nyilvánvalóan látja Pinocchio, hiszen az ő kezébe fut össze az egész oldal, az ő rádiójáról van szó. Mi is fogunk kapni ehhez majd hozzáférést, ezt a hozzáférést egyelőre nem kaptuk meg, én legalábbis nem látok semmilyen üzenetet, de ezután azok, akik kint a Messengeren üzennek nekünk, vagy nekem, vagy a többi műsorvezetőnek is szeretnének üzenni, azok ezután majd igénybe vehetik ezt a ládát, de mondom, most még hiába írtok bele, én per pillanat nem látom. Lehet, hogy majd fogom, lehet, hogy frissítenem kéne, nem tudom még erre a megoldást, nem is érek rá most ezzel foglalkozni. Talán jobb, ha hiszen, ahogy említettem, pár perccel ezelőtt léptem be az ajtón. Látom, tetszik a szőke, a pultnál ő is férfi volt, mielőtt egy 20. századi mulatos. Kínálnám egy jó kupa borra, de az sem a szőlőtől piros, és a rágy kicsi huszár egy finom pipára, felejts el, mert az itt jeges kávét iszom, kedves János. Mondjuk ilyen Nescafé-val van csinálva, tehát sok kávé nincsen benne.

Jaj, hogy egyem azt a... tekintetét neki. Itt van velünk már Szürke Kisregér és a Bitangyó Rádió chat falán. Kellemes műsorvezetést kíván nekem, nagyon szépen köszönöm. Neked pedig nagyon jó zenehallgatást, jó csetelést.

Vegye Street és a Hadd menjen. Szóval ígérem, hogy tájékoztatva lesztek akkor, amikor már majd aktív lesz ez a leveles láda számomra is, meg minden műsorvezető számára is. Hogy onnantól kezdve akár ott is üzenhettek majd. Nekem nem feltétlenül muszáj messengeren, de én ott is szeretem, ha ott üzentek, szóval nekem mindegy. Tudjátok, hogy én mindenhol megtalállak benneteket. Viszont abban semmi ráció nincs, hogy aki a cseten van, örülök neki, hogy a cseten vagytok. Igaz, Kata? Szóval, hogy a cseten vagy, és közben meg a leveles ládába pakolod az üzeneteket. Boldogságban. Itt van Kacajkánk is, remek hűsítőt, vidámat, minden szépet és jót kívánva. Remek műsorvezetést kívánok. Puszi. Puszi ölelés oda is.

Bizony, Zoli leveles ládája még per pillanat. Én, aminek nagyon örülök, örülök ennek a leveles ládának is, főleg, ha majd aktív lesz számunkra is. De aminek nagyon örülök, hogy az egész heti műsortervet láthatjátok. Úgyhogy innentől kezdve, hogyha a műsorajánló van Zoltánunk késik, bár elvileg talán azt ígérte, hogy ez is majd így összeköttetésbe lesz. Nincs ez semmi baj, Kata kipróbált, a Zoli el is fogja olvasni. Valamikor, ha hazaér. Csak én nem tudom elolvasni, és nem tudok neked rá reagálni. Úgyhogy ha bármi fontos volt, akkor ezt írd meg itt a cseten. Egy biztos rajtatok múlik, rajtatok rajtam, rajtunk, így együtt.

0: hát azt írta nekem, hogy jó Adit kívánt, köszönöm szépen. Neked pedig jó csetelés, jó zenehallgatás.
1: Nem itt születtünk, nem ezen a bolygón, nem itt halunk meg. Bármilyen módon is zabálunk.
0: És hát ahogy láthatják a csetesek, a műsorajánló még sajnos nem ugyanazt mutatja, mint amit kint a főoldalon láthattok.

Kovalszky, meg a Vega és Fonka. És rajtatok múlik itt a Bitangyó rádióban. És egy új zene érkezik rögtön pillanatokon belül.

tudom, hogy vannak Magyarországon is olyan részek, ahol már esett, meg volt, ahol cudaridő is volt. Remélem cudaridő nem volt, remélem, hogy egy kis esőt kaptatok. Itt tegnap egész nap megunhatatlanul szakadt az eső, lement 20 fokra a hőmérséklet.

Nefertiti azt írja, hogy náluk bizony sajnos nem csak fúj a szél. Már itt is visszaemelkedett 27 fokra, de a holnapi naptól ilyen 24-25-ös átlagot ígér. És hajnalban 12 fok volt. Arra ébredtem föl hajnal 3-kor, hogy fázom a nyitott ablak.

biztos, hogy szomjazik a föld, és nagyon-nagyon vágyja a vizet. Nem csak a föld, mi is, a növények is, az állatok is. Beszélgettünk itt a délelőtt folyamán a lányokkal, Musúval és Tündérrel, hogy ez már nem normális időjárás, és lehet, hogy ebbe bele is avatkoznak. Én úgy gondolom, hogy szerintem nem most avatkoznak bele, hanem már annyiszor belavatkoztak, hogy most már nem tudják kordába tartani. A tegnapi napon a Bodense fölött hatalmas tornádó alakult ki. Döbbenet volt látni, fönn van a YouTube-on is, mindenhol fönn van, tehát meg lehet lesni. Félelmetes, hogy Európa szívében egy tó fölött tornádó alakul ki. Nem egy kis légörvény, rendesen

nagy szeretettel köszöntöm a Bitangyó Rádió chat falán Pistámat is. Nagy puszi, nagy ölelés oda is. És szeretettel köszöntöm a háttérbe dr. Annánkat, aki megjött. A tornádó az rossz.

Azért ennek igazából a Nagyvízen túl van helye. Bár ott sincs helye. De hogy az óceánoknál, azért meg a keleti parton, Amerikánál, ott azért sűrűbben elő szoktak fordulni tornádók.

kárt nem csinált, hiszen mondom, a Bodense fölött volt, bár a Bodensén keresztül Kassón járnak a hajók, de nem olvastam róla, biztos olvastam volna, hogyha valami történt volna olyan. Ki beszél, ne hallgass rá, fáj, nem tagad. De egy tornádó képes házakat lebontani. Nem akarom. Biztos láttál már Kata olyan filmet, ahol ugye mikor jön a tornádó, akkor lemennek a pincébe. De ha nem, akkor nézd meg! Szeretettel köszöntöm Boborjánt és a Bitangő Rádió chat falán.

Ez Patika Dombi és a nevet a Hold itt a Bitangyó rádióba. A nyár első teli holdja már elkezdett fogyatkozni.

Szoborján pedig írja, hogy a tornádó belsejében olyan kicsi a nyomás, mint a Himalája tetején, de nem tart sokáig. Inkább a repülő tárgyak a veszélyesek. Bizony, fölkapasz tehenet, autót. Apró szálkákra lebontja a házakat.

0: Hát elképzelhet, hogy vágytam az esőt valahol tudat alatt. És szeretném küldeni nektek is azt a jó kis enyhülést. Már a következő dalunk is egy esőt hord a szél lesz. A Bagoszi Brothers Company-val megyünk tovább.
1: A zene tart össze. A világ minden tájáról.

de ne ijeszgessük Katát, mert azért erre elég kicsi az esély. Egyelőre még legalábbis, ha csak meg nem bolondul tényleg teljesen az időjárás. Hogy téged egy tornádó vigyen.

0: meg nem mondom, melyik évben. Egy olyan 3-4 évvel ezelőtt. Vagy nem. Azt mondja, hogy 4 éve dolgozom ezen a munkahelyen, akkor minimum 4,5 évvel ezelőtt. Vagy hát akkor inkább 5. Mert így aratás után volt. Tehát akkor legyen 5 évvel ezelőtt. Aratás után jöttem az autópályáról haza a munkahelyemről. És hát teljesen rendesen feltorlottak az autók, és mindenki bámészkodott.
1: Új zene.
0: Visszahúzom majd ezt az új zenét, elmondom, amit szerettem volna. Szóval mindenki bámészkodott, és hát ugye lelassított az egész autópálya, és tényleg mindenkinek a szemét kivonzotta. A tarlóra rendesen ilyen széltölcsér alakult ki, és a szalmát pörgette fölfel, de jó, jó, egy ilyen, mit tudom én, nem tudom, így szemre távolságból megítélve legalább egy ilyen 10-20 méteres vastagságú körben, és jó magasra fölpörgette a szalmát. Érdekes volt. Hogy álltok a Szent János bogarakkal? Gubik Petra.
2: Mint Szent János bogarak az éjben,

Gubik Petra junior prima díjas magyar színésznő, énekesnő, a Sztárban Szár 9. évadának győztese. És a Szent János Bogarak. Egy egészen új, friss dal.

bogarak az éjben, úgy táncolnék veled ott a mélyben. Csak táncolnék, táncolnék, míg el nem ájulnék, ha tudom, hogy neked ez csak egy játék.

1989-es a lemez. És a padödöre már megérkezett ide a Bitangyó Rádió csetfalára, tündérünk is. Szép kora estét, szép délután. Szép estét, legyen bármi is, aminek érzed. Jó zenehallgatás!

Szindi írja, Szandi Alap Istvánnal rockerkedik, aki az Edda gitárosa, és nagyon csipázom, így nekem emiatt meggyőző. De alapból szerintem jó hangja van, a rock jobb, mint a jódli.

műsor után én is nekiállok gyorsan, és fölporszívózok, fölmosok, meg ilyenek. Bekapcsolom a mosógépet, mert hogy holnap-holnap után esélyem se lesz rá, vasárnap meg eszembe sincs ilyeneket csinálni. És most azon gondolkodom, hogy ha itthon takarítok, akkor vajon azt is beírhatom túl,

hát egy kis reklám a többieknek, ha már én nem kaptam. 18 órától érkezik majd hozzátok Mókuska, minden, ami zene című műsorával. 20 óráig, aztán a mai napon 20 órától nem tök szár lesz. Ó, nem tök szár, gébelen. Gébelen szok, már szombatra gondolok, látjátok? Szóval nem gébelen lesz veletek a csütörtök esti partival, ahogy szokott lenni, hanem Tóth Wolf Attila érkezik majd. Nefertit írja, hú, hát én ezt mennyiszer megfogadtam. Nagy pusz és ölelés Angie-nek is, hallgatlak kis oroszlán, jó adás. Köszönöm szépen, neked pedig jó zenehallgatást. Help és a lé.

hogy győriek voltak a fiúk, de hát lehet, hogy még a mai napok is azok, de az aktív évek azok 98 és 2003 között. És közben csatlakozott már Mosukám is, jó műsorvezetést, gurulunk hazafelé. Guruljunk hazafelé. Köszönöm szépen, jó gurulást, óvatosan! Puszi és ölelés, neked is köszönöm, hogy itt vagy!

És látom, hogy boldogság van, hiszen írta Szürke Kisegér, hogy de zene, Tündér is írta, hogy szereti ezt a dalt. Angie-től is kaptam egy rakat szívet. Azt írta imádás dal, kicsi gyerek közelebb. És közben szeretettel köszönteném a Bitangyó Rádió chat falán már Tikát is. Száj, csak száj. Szerelem, szárján, száj. Mr. Rick, repkedünk egy kicsit vele.

Igen, mi már Tikával így köszöntjük egymást, hogy szia egyrugom. Olyan sokszor van az, hogy mind a ketten szinte egyszerre tényleg ugyanazt reagáljuk le. Hát Cituskám azt mondta, hogy ő megfogadja ünnepélyesen, hogy nem lesz többet szerelmes. Már hogy pontosan jól érzi magát. Váltam, így már kicsit több, mint 30 éve József társaságával. Úgy minden nap, ahogy a báványunk. És ezt most így erősen lerövidítettem, és lecenzúráztam, hogy a köznek is átadhassam ezt az üzenetet. Én szerintem, hogyha valaki egyedül marad, nem kell Kolostorba vonulnia, én sem. Vagy vonulok Kolostorba. Szegény Kolostor, mi lenne vele? Nox, és a fele!

az énekes Péter Szabó Szilvia. És én nagyon boldog lennék, hogyha több ilyen magyar együttes lenne, akik a népzenei elemeket beleteszik, tehát népzenei elemekkel ötvözik a zenéiket. Bár azért valljuk be, hogy egy kicsit a Bagossi Brothers Company és a 4th Street is hasonló, csak ők ugye rock, nem pedig pop együttes, de a folk vonalat ők is szívesen használják.

Igen, hát ez egy jó téma lett megint hirtelen itt a végére. Mert Tündér azt írt a szegény kolostor. Mika írja, a szingliség nem egyenlő a magányossága, pedig sokan ezt hiszik. Bizony nagyon nem egyenlő, ért egyet ebben Tündér is, és természetesen én is. És ott a pont, sőt, kapcsolatban is lehet valaki nagyon

most 6 éve, most lesz 6 éve a napokban, hogy beköltöztem ebbe a lakásba. Ugye előtte ötöd magammal laktam, hát meddig, 10 hónapig itt Németországban, amikor kijöttem. És tudom, hogy szombaton költöztem át, és vasárnap délután, miután nagyjából itt elpakolgattam a dolgaimat, akkor tört rám. Akkor én azóta sem éreztem magam egyetlen egyszer sem magányosnak. Akkor egy kicsit, de hát a barátok segítségemre siet.

és egyetért ezzel a gondolatmenettel Annánk is. Szituska pedig azt mondja, igazad van, szegény kolostor.

Hát, és közben Kata azt írta itt a cseten, képzeljétek el, hogy ő szeretne apáca lenni. Hát, nosza rajta, én támogatlak ebben a döntésedben. Legalább egy kicsit megcsendesedsz. Magadba szállsz. Baby Sisters.

rád gondolok. Sikerült kacajkát megkacagtatnom. Rád gondolok. Azért tisztázunk valamit, lehetetlent, ne várjatok senkitől, és hát ne is feltételezzetek lehetetlen dolgokat az emberekről.

lassan-lassan letelik a műsoridőm. A kolléganőt még egyelőre nem látom a zavarosban. De remélhetőleg majd megérkezik 18 órától. Vár benneteket majd Mókuska, és minden, ami zene.

0: tündér milyen napra kész abból, hogy a zárdában mit is csinálnak az apácák. Kertészkednek, imádkoznak, kórusban énekelnek. És bizony Nefertiti, a pont a zárdában nincs tévé, nincs rádió, nem lehet semmit se hallgatni, nincs internet. Nyetnet. Nem csetelgetünk. Úgyhogy gondold meg, Kata.
1: Az ön kedvencei. Otthon, otthon. Autóban. Vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

0: A Bitangyó Rádió. Rádió.
1: Nem fogjátok elhinni, hogy milyen dalt hoztam nektek. Zalotnai Sarolta

0: nem élhetek bezárva. Te sem vagy kedvesem, börtönőr, engedj ki hát a hűvösből.
1: Téged várlak, mindig jól tudod, más után
0: egy Zalatnai Sarolta, és ha nem vagyok én apáca, nem

hát akkor itt át kell szerveznem a műsorom végét, mert hogy most pont egy zenével több van. Na jöjjön a legújabb nagy kedvencem. Soha nem gondoltam volna, hogy én Nótár Mérire azt fogom mondani, még ha nem is egyedül énekel. Valamár Nótár Méri.

Tudom, hogy szeretitek a magyar zenéket, igyekszem is ugye nagyon sok magyar zenét játszani. Jövő héten csütörtökön viszont nem leszek. Én remélem, hogy valaki beáll majd ide, hiszen egy részről fáj a szívem. Most már ugye harmadik hete valamit megszerettetek veletek.

elengedtek. De szombaton 18-tól 20 óráig lehet velem partizni majd. Nagyon jó kis buli nótákat válogattam nektek össze. Illetve hát ugye vasárnap 10-től 12 óráig, vagy egy kicsit hamarabb, azt majd ugye meg.

micsoda klassz volt tavaly nyáron úgy reggelizni, hogy a már átadott Notre Dame-ot láttam telibe. Nagyon hangulatos kis reggelizőhelyek és kávézók vannak, és éttermek Párizsban. Biztos, hogy egész Franciaországban, csak én még máshol nem voltam, csak Párizsban.

0: Szeretettel köszöntöm Róli 37-et is itt a Bitangyó Rádió chat falán. Szép napot neked is, és egy nagy ölelést, és egy mókuskát várnám ide a Bitangyó Rádió chat falára. B. Nagy Réka, Nagy Bogi.
1: Remélem, hogy érzed, tudod, megígérted, hogy nem felejtesz majd.
0: És az ilyenek voltunk.

És akkor nekem nem maradt más hátra, hogy megköszönjem a kitüntető és megtisztelő figyelmeteket ebben a kicsit több mint másfél órában. Szombaton várlak benneteket szeretettel, 18-20 óráig, illetve majd vasárnap délelőtt

Holnapi napon itt lesz veletek majd 16 órától Szél, 18 órától a fafejű fafiú. Most pedig átadom a mikrofont és a stúdiót és a lehetőséget Mókuskának. Kívánom nektek, hogy legyen olyan a mai estétek és a hétvégétek, amilyenek szeretnék.

Bitangyó Rádió.

0: lesz.
1: Na hát, mindenkit nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntök. A mikrofon mögött már Mókuskát hallhatjátok. Kis oroszlánunknak nagyon szépen köszönjük az adását, jó voltál, mint mindig. Gyertek, imádkozzunk.

0: a mikrofonnál most Mókuska.
1: Kis oroszlán, ha még itt vagy, szóljon neked ez a zene. Sonic. I love you smile. Figyeld az, mit csináltam, messenger-t?

Kapasz írja, hogy hat falunkon, hogy áldott legyen a neved Beáta. Amen. Köszönöm szépen, a tiéd is legyen áldott. És akkor a zene a 90-es években, It's a Bass. Ugye mindenki ismeri. Még egyszer mindenkinek nagyon-nagyon jó szórakozást kívánok.

Tornádóról beszéltek, a Szél Zsuzsa. Érezd jól magad, te is velünk, nem Zsuzsa, Zsuzsi, elnézést. Jöjjön Bimbo, és a Bimbo gyert. Elő a bimbókat. Hozom én is az enyémeket, figyeljétek a csöndfalat.

csámpás rozinnak elfogyott a fagyia. Nekem van, de olyan állapotban, az biztos, hogy nem fogod kérni. Viszont úgy láttam, hogy valaki már küldött, megjött a sementős sereg.

Mária beért valamit, én meg azt olvastam, hogy pszichiátriás elfogyott. Na, lássuk a kozomból is, hagyjátok, lefagyott a nyelven, pedig én még nem is ettem ékrémet. Szóval a folytatásban David Guetta, és ezt én mondom. Szóval, Sun Goes Down.

És a már nyalásról és kanalizásról van szó, természetesen fagyiról. Mind a kettőt lehet érzéssel csinálni, és érzés nélkül, amikor már lefagyott a nyelvünk. Szólja nekünk a Deja Vu.

0: érti meg, hogy nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott. Nem vagyok ott, és nem vagyok ott.
1: Na félvel, pesek az élet, kányok az égig.
2: Gyertek velem, bitangok. Tudjátok, süt a nap.

Úgy nem mindegy, hogy milyen csíkos az a gatya. Kondens csíkos. Mondhatjuk úgy is, hogy van a kódos. Vagy esetleg gyárilag olyan. Két nem olyan fiatal úriember fog minket kinevetni, azt mondják, hogy don't, haha. Még ilyet, figyeljetek, a lejátszóban DJ-t és Captain Jack. Szeretjük őket, attól függetlenül, hogy pimaszok.

Gyerünk, bitangok! Csücs be mellém! És menjünk Mexikóba, mit szóltok hozzá? Ő itt már igen, ha Dolly-ról.

Habba-habba az úgy-zúgy, azt szoktuk mondani, hogy ez a rádió sok zenéje, mert van, hogy tényleg habba-habba van meg zúgy-zúgy. Mai adásom alatt én már ezt megmutattam, hogy hogy kell csinálni, ez az élő adás szépsége. Közben megérkezett a chat oldalunkra mi Havánk, és szia puszi neked Csajci, érezd jól magad. In My Mind, jaj, de régen adtam.

hoztam nektek egy nagyon új zenét. Mondom, én vonalkódos lesz az a gatya, ahogy olvasom a csatfalat. Valmát hoztam el nektek, és Nótár Mérit. A szám címe Beleúszok.

A rock kedvelőinek is hoztam valami nagyon jót. Ami azt jelenti, hogy magamnak is. Hiszen nagyon szeretem a rockot. Szóljon nekem és mindenkinek az Alkohol és a Rock himnusz.

Na és akkor szépen átmentünk a következő órába, egészen pontosan 19 óra van, és akkor nézzük azt is, hogy milyen évnaposok vannak ma, 2026. 7. hó másodikán. Az Ottók ünnepelgethetnek, az Ottó egy germán eredetű férfi név, a jelentése vagyon és híres, kedves Ottók, nektek nagyon-nagyon boldog névnapot kívánok így az éteren keresztül.

Jé, a csatalom megjelent Dutidli és a tojásai, de cuki csibékelte ki belőle. Biztos a vonaton történt valami. Mondtam, hogy ne ülj rajta annyit, mert ki fognak kelni, na mindegy.

0: Rengeteg is ügyesség.
1: Halló!
0: Halló, jó.
1: Skywalker Lajos vagyok! Halló, Sintér telep?
0: Ebb telep, igen.
1: Itt vagyok a Damjanics utcába. Itt szabadon mászkál egy nagy barna kutya, itt morog mindenkire. Maradjál már! Itt, fúj, olyan fura hangja van.
0: Támad? Vagy hogy gondolja?
1: Hát most fölállt a hátsó lábaira.
0: Igen, de sérültnek tűnik, vagy hogy?
1: Nem, sérült, nem.
0: Támad?
1: Tehát támadó pozícióban van. Próbál itt egy esernyővel nyomni vissza.
0: Milyen fajta kutya?
1: Nem is, nem tudom, olyan, mint egy majom, nem tudom mondani.
0: Hanyadik kerületben van
1: itt
0: ez?
1: Itt kiabál, 7. Damjanics utcába.
0: Hány szemtűnő?
1: Úgy kiabál. Visszamenjél! Baszki! Bocsánat!
0: Damjanics utca hány számlán?
1: Damjanics 74 körül, itt látom, bonda házunk ki van írva.
0: A környék előtte van közvetlen?
1: A trafik mellett.
0: Milyen trafik?
1: Trafik.
0: Aha, tehát Damjanics utca 74 előtt támadó kóbor.
1: Igen.
0: Nevet kérek szépen?
1: Skywalker Lajos! Vissza! Támad megint! Ó, de olyan hülye hangja van, nem tudom, én nem tudom milyen állat, de borzalom.
0: De akkor nem kutya, nem?
1: Olyan, mint egy majom, de lehet, hogy elszabadult valahonnan, de inkább kutyámajom. Hón alatt van egy centrifuga. Mi?
0: Hón alatt van egy centrifuga?
1: Mi?
0: Hón alatt van egy centrifuga?
1: Értem. Mindjárt lejár, de... Hallgassa meg!
0: Hallgatom. Ez nem Artur a izéből, a Star Warsból?
1: Nem. Mi az? Van velük egy aranyember!
0: Hogy?
1: Egy aranyember, van velük! You know better than to
0: trust a strange computer. Az is van, adok már, mikor mindenki megjelenik?
1: Az.
0: Igen?
1: Valami külföldi. Na most... Vissza, menjél a kurva anyádat! Na most a Han Solo Play a házmester elszaladt egy sokkolóért.
0: Még egyszer?
1: A Han Solo Play, a házmester elszaladt a sokkolóért. Megharapta majdnem a kislányát, Leiát.
0: Most mi ez? Medve vagy majom vagy akkor mi ez?
1: Inkább kutya.
0: Inkább kutya, az nem tud eltenni, hogy most majom vagy...
1: De megjött Obi-Wan bácsi.
0: Hogy hívják őt?
1: Kis?
0: Hogy hívják magát? Még egyszer nevét? Skywalker?
1: Skywalker Lajos.
0: Támadó medve...
1: Igen. Vissza, illa! Vissza! Obi-Wan bácsi, itt van!
0: Nem egy
1: fejére borított egy fekete műanyag papírkosarat. Odaadom neki a telefon.

Na, szóval akkor még egyszer nekiugrok, jött egy üzenet apukámtól, küldött egy linket, azt írja, hogyha megvan, lejátszanád nekem is azoknak, akik szeretik, és ezután fogják megszeretni, vagy engem megutálni, nem fognak megutálni apukád, a zene már itt is van, ez a kalandor, szóljon neked és szóljon mindenkinek.

Hi, Barbie. Sometimes the feeling is right. És hi, Ken. Ez az Aqua. És tőlük a nagyon jó kis zene, aminek a címe Dr. Jones, és én szeretném köszönteni nagyon-nagyon sok szeretettel az én Breki barátnőmet, aki Messengeren jelzett, hogy itt van velem. Érezd jól magad te is!

Na még egyszer, a folytatásban egy olyan zenét hozok el nektek, ami akkor született meg, amikor még én sem. 1972 Bergen Diét hozom. Viszont szerintem fogjátok tudni, hogy mi a számnak a címe, ha nem, akkor figyeljetek. Jelszó, love, szeretet.

és én közben elmondom nektek, hogy a következő óra házi gazdája majd Wolf lesz, jön majd Wolf és ezt mértsen 20-tól 21 óráig, közben itt bohóckodik nekem messengeren, azt írja, hogy autóval van, és sem beküldött nekem egy ilyen bevásárló kocsit. Mert hogy írja, hogy csak érjen haza időben, megvállak nyugalom. Fel ne borulj a bevásárló kocsiddal együtt.

Hoppá, és akkor most tudtam meg, hogy nem 20-21 óráig, hanem 22 óráig lesz majd veletek a mi Wolfing. Közben itt átnézem, igen, 21-ig van írva a beosztás, de akkor tudja mindenki, hogy 22-ig.

Nem nagyon akarom elmondani, de el fogom mondani, hogy ha van. Tolvaj lettem én is. Én meg lopom tőled ezt.

keresgélem a zenéket. Elém került az a zene, amit az én párom, a másik felem, hogy hívjuk egymást, talált nekem, vagyis csak úgy rábukkant. És mivel, hogy másik felemnek hívjuk egymást, és teljesen igaz, ami benne van, legalábbis azt mondja. És én is úgy gondolom, hát így jöjjön az a zene, anonimtól a másik felem.

0: Egy igazi szerelmi vallomás egy zenében, 3 perc 53 másodpercben. Míg dobog a szívem, ebben úgy benne minden.
1: Bitangyó Rádió.
0: Gyertek bitangók, olyan zenét hoztam nektek, amit én nagyon-nagyon régen adtam, és nagyon régen hallottam is, Bob mellé. És a la la la long szól mindenkinek.

0: touch me till I can get my satisfaction.
1: Push me, and then just touch me till I can get my satisfaction. Satisfaction.
2: Na, akkor a vacsorában már megegyeztünk Máriával, szuper lesz. Hogy mennyi az annyi? Mennyi van? Ő már itt Benny-ben eszi. Ó, és közben nézem, az idő 19 óra 42 perc van. Tudjátok, senki sehová 22-ig érkezik hozzátok, Wolfie!

Igen, Mária, mivel hogy ilyen jó lelkű vagy, nyugodtan mehet a villanyszámla is nekem. Semmi probléma vele. Közben Kata azt írja, hogy ő nem megy sehová, ne is menjen, jön Wolfi hamarosan. Egy édes érintés volt, nem? Ő volt Barry, illetve ő most a Barry. És hamarosan megint fogok elköszönni, nem ő.

Közben nagyon-nagyon hideg órocska ért a hátamhoz. Egy kis fehér tacsi baba, akit úgy hívnak, hogy Lilike. Már hiányol.

Na és ahogy láthatjátok, a csatornunkról megérkezett a következő 2 óra házigazdája, aki nem más, mint Wolfi, közben pedig itt van nekünk egy Zarándok Balázs. Sziasztok mindenkinek, Pest, és jó zenehallgatást kívánok a most következő nyári atyámhez. Wolf csapat, most is jöjjenek a jó zenék. Hát, drága Balázs, még mókuskát hallhatod, de igen, drukkolunk, hogy jó sokan legyenek itt a Wolfinál is.

Na és akkor hozok nektek még így a végére egy rágó gumit, bubblegum, nem adlak kölcsön. Sem. Meg sehogy sem.

és most nézem, hogy hát elfogyott az időm. Annyira elfogyott az időm, hogy már nem tudom leadni a búcsúzenémet, úgyhogy én ezzel a zenével búcsúzom ma este tőletek. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, hogy itt volt velem, remélem jól éreztétek magatokat, én igyekeztem, mint mindig. És akkor, ahogy mondtam, fogadjátok nagyon-nagyon sok szeretettel Wolfit, aki érkezik hozzátok 20 órától 22 óráig, sőt egy picit hamarabb is. De hogyha egy kicsit akciózok rajta, akkor pont akkor fog jönni, ahogy kell, mert akcióztam is, nem tudom, észrevettétek-e. Szóval a továbbiakban mindenkinek csoda szép estét kívánok, a mikrofon mögött a műsorvezető szerkesztő Mókuskán találtátok. Csók a családnak, sziasztok!

0: Non-stop music.
1: There's a place I want to take you.

0: Ez az ön frekvencia.
1: Ez a Bitangyó Rádió. A Bitangyó Rádió. Nyáron is veletek.
2: Summer Jam a Bitangyó Rádióban. Gyere és élvezd a nyarat!
3: Sunshine Beach. Tücsök, köcsök.
1: Hogy milyen az, amikor a harkas beszabadul az éléskamrába? És jammet kever? Nos, a recept a következő.

0: friss dalokkal és felvételekkel. És ezt mind felváltva. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban. Jam Tóth Wolf Attilával a Bitangyó Rádióban.
1: Drága figyelem, új oldalt kezdünk, kérem. Ja, elnézést, nem is köszöntem még. Jó napot kíván, ez egy jó napot? Este van, vagy mi? Mi van most? Délután? Mindegy, na. Üdvözlöm Önöket! Úgy hallom, mintha valaki hiányozna. Vajon csak ki is? Ó, hát. Hol a trombitás?

Szitam, jó estét kívánok mindenkinek, és köszöntöm a tisztelt egybegyűlteket. Igen, kivételesen most megint csütörtökön este van jam, summer jam, és hát most még ébelen nincs, ezért most mind a két órát, ami rendelkezésemre áll, kitöltöm nyárias vagy nyári slágerekkel, és ugye hát egyrészt nem véletlen szólt bele a műsorba Varga Ferenc József, mert Sunshine Beach van, hiszen ez a témakör ma. Másrészt pedig Hofi Géza sem véletlen énekelt, hiszen ma van a 90. születésnapja, Isten nyugosztalja, de ettől függetlenül nekünk örökké itt van, úgyhogy ma több Hofi poét is el fogok lőni így menet közben emlékezve a nagymesterre. Na, hát ami rátok vár, az remélem, hogy egy jó szórakozás, egy jó kis nyárkal keverés, és akikre vár, mert akik már itt vannak velem a cseten, hiszen chat.bitangyoradio.com, azaz bitangyoradio.com, hiszen van weboldalon, most már elérhető, és azon keresztül is be lehet lépni a chatbe, vagy külön is be lehet lépni a chatbe, a lényeg az, hogy legyen közelbe. Na, tehát akik már itt vannak velem a cseten, itt van Roni kollega, itt van Vales kapitányunk, itt van a két mesterséges intelligencia, Bobby és Arturitu, itt van Bubu 81, itt van Csámpás Rozni, Kata, Kitty, Cupantás, itt van Nefeti, Szeli Szalamander barátom, itt van Suncorgó, Csá, aztán itt van Tündér, itt van Zalándok Balázs barátom is, köszönöm szépen, hogy itt vagy, és itt van Zsuzsi is, de aki akar, az még jöjjön, mert nyitva van az aranykapu, csak bújjatok rajta, úgyhogy tessék csak, tessék jönni, és jaj, miért elfelejtem, hát köszönöm szépen Mókuskának az előző két órát, meg köszönöm, hogy megvan. Igen, úgy volt, hogy nem biztos, hogy időre hazaérek, de sikerült. Na, hát annak örömére, hogy Mókuska megvált, akkor kezdjük valami igazán nyárival, és hát ez a Fats and Small dal, ami alattam szól, is egy igazi nyári, hiszen az a címe, hogy Return to Brighton Beach, de most akkor legyen egy igazi nyári sláger, amit küldök a drága Mókuskánknak, és akkor én zárom ma az állkertet, úgymond, hiszen itt volt Little Lion, itt volt Mókuska, és akkor most itt van nektek a farkas is, úgyhogy jön George Korda, yeah, you know, szóval Korda Gyuri bácsitól a nyár, végre nyár. Ezzel kívánok mindenkinek jó ekvárfogyasztást!

0: Drága szíveim, most jöttök. Ha ne haragudj, én hülye, meg elkezdtem.
1: Na hát, igen, én elkezdtem, aztán lesz, amilyen lesz. Tehát vannak kis technikai gondok már megint, de hát mondjuk úgy, hogy darabos a wifi. Nem jól tankoltam ezek szerint, de örülök, hogy egyáltalán van még a benzintankba egy kis sávszélesség. És amíg van sávszélesség, addig van lehetőség arra, hogy hajózzunk az internet hullámain, vagy a héttenger hullámain, mert mi leszünk a héttenger öldöge, és hajózzunk a héttengeren az OMD segítségével.

No, hát akkor az OMD után ne felejtsem el megemlíteni a honlapunkat, amit már mondtam, hiszen van szép új honlapunk, és azon van több új funkció, de vannak régi funkciók. Például van olyan lehetőség, hogy visszahallgassatok bizonyos műsorokat, ezek majd folyamatosan lesznek fölpakolva szerintem, már azért mondom szerintem, mert ugye az illetékesektől függ. Jelen pillanatban 3 darab műsor van fönt, 3 különböző műsor, ugye Pinocchio-é, Little Lion-é és az enyém, úgyhogy ezeket már a honlapon keresztül is meg lehet hallgatni, illetve hát, ahogy Kata is tette, meg kell keresni szépen a Mikrózot, és ott is fönn vannak a régebbi műsorok, tehát aki esetleg nem el most az élőadásról, ott van a lehetőség a Mikrózra. Na, és akkor van egy másik funkció is, amiről akartam beszélni, ez pedig az üzeny az adásba. Van egy ilyen kis gomb, mindenhol megtalálható, már úgy értem, hogy ez fixen ki van rakva, tehát ezen keresztül lehet mindig az aktuális műsorvezetőnek írni, és akkor elvileg ezt az aktuális műsorvezető fogja is látni, a cseten kívül is, tehát nem muszáj csak privizni úgymond, főleg, hogy nem érek rá privizni, de hát majd meglátjuk, hogy hogy működik ez. Na, esetleg most akkor ne én szaporítsam a szót, hanem jöjjön a következő dalunk, méghozzá egy Bad Boys Blue, mielőtt rátérünk az Italo Caféra, és jön a Lovers in the Sand egy extended változatban.

Igen, hát még mindig kicsit szaggat a szerver, vagy a szív, vagy a szem, valamelyik S betűs szaggat. Na, a lényeg az, hogy jöjjön egy kis ital a diszkó, először jöjjön David Lyme és a Let's Go To... Húha!

Na, jó van, meg vagyok. Szóval jön David Lime, és utána pedig a Riggiera, tehát jön a Let's Go to Stages, and utána, yeah, you know, jön a Riggiera és a Vamos a la Playa egy extended verzióban.

Na hát akkor franciázunk egy kicsit, mit szóltok hozzá? Nem, nem úgy, piszkos a fantáziát, nem arra gondoltam, hanem arra gondoltam, hogy jöjjön egy francia előadó, a Magazine Susan, és tőlük jön a Rendezvous sur la Costa del Sol, ha jól emlékszem az alcímére, igen, Costa del Sol,

0: tudtam mozgni. Hát valahova kötődni kell, tudod? Ne marad rohadt kollektív szellembe. Ha már kötődök, akkor inkább oda azok ülünk. Felakadt vagy, himbálóztam, mert kurva húzat volt, tudod? Elütöttem a 12-t. Meg a professzor úr, ha miért mászkál arra, nem? Nekem a tábla is ki volt téve, hogy lengő teher alá ne áll. Aztán képzeld el, haver, figyelj, képzeld el. Himbálóztam azt, hogy a professzor úr nekem azt mondja, mi van nyolcaska? Száradunk, száradunk. Az Isten fölvitt a dolgomat, mondom. Azt mondja, ugye maga a Napóleon? Mondja. Anyád, az. Az a hernyó tarpas, az. Láttam a díszemrén, Tóta a csövit, az. Hát orvos az...
1: Hát orvosok is, na. Most nem mesélem el a sztorit, mert nem ide tartozik, de ma megküzdöttem a brit egészségügyjel elég rendesen. Na, viszont remélem, hogy ettől függetlenül nem ez lesz az utolsó nyarunk, mármint Britanniában. Viszont most tényleg az utolsó nyár jön, hiszen ha Summer Jam, akkor kimaradhatatlan a Last Summer, esetünkben a Whiskey-től.

Egyébként csak úgy szolgálti közlemény, hogy az előbb elhangzott Whisky dal az nem véletlenül került a lejátszási listámba ma. Hát egyrészt ugye a tematikája miatt, másrészt pedig hát egy szomorú évforduló kötődik hozzá. Én nem mondom, hogy kollégák voltunk, mert én nem tartom magam olyan szinten kollégának, mint ahogy mondjuk, nem is tudom, Hajcsár Attila például, de hát meg kell emlékeznünk arról, hogy Hazis Karolinének ez volt az egyik dala, mondjuk úgy, és hát őt pont ma veszítettük el 4 éve, úgyhogy az ő emlékére is szólt a Whisky. Most viszont, hát ne szomorodjunk el ennyire, úgyhogy menjünk tovább. Jöjjön Duke Dumont és az Ocean Drive, majd utána a One Way-től a Summer Is There egy Night Drive remix formájában.

0: István alias Pip.
1: Hát Pitet most hiányolni kell egy kicsit, legalábbis ami a Hungarikumot illeti, de majd én pótlom valamennyit. És ha már Pit kollega nem lehet jelen, akkor jelen van egy másik kollega, hiszen van velünk, mint mondottam volt, Muchacho. És ha Muchacho itt van, és nyár van, mert nyár van, nyár, röpke-röpkez a világra. Na, jó. Szóval, ha nyár van, és itt van Mucsa, akkor mi következik? Hát természetesen egy nyári sláger, mert hívogat a nyár, ugye? Jön a Celebration DJ.

Na hát akkor Mucsa, willkommen in Ungarn, még arra pár napra is, amíg itt vagy. Most viszont akkor 974-es szólal meg, jó? Tehát nem a 975-ös, mint az előbb hallottátok, hanem a 974-es, vagyis én. És bejelentem, hogy belindult a Balatoni Láz. Igen, a Forest Clubbal.

Na, hát az a helyzet, hogy úgy csinálok Sirkán a dzsungel könyvébe, a kígyóval, azaz én is kábelezek. Dugdosom ide meg oda, hogy hát ha jobb lesz a stream, de hát akadik, csak akadik, nem tudom miért, na mindegy. Minden esetre most nem akadunk ezen fönn, hanem jöjjön a mai Double Decker, két nyári sláger egy előadótól. Esetünkben ez Sipos F. Tamás lesz, mert ez egy ilyen nyár, és hát buli van a parton, úgyhogy akkor bulizunk. Ja, elfejtettem megkérdezni, játékon kívül, tehát ez most nem játékkérdés, csak kíváncsi vagyok, hogy ki ismeri fel, hogy az első dal, vagyis az egy ilyen nyár, milyen dalnak, vagy melyik dalnak a feldolgozása? Ugye már leadtam korábban, korábbi Summer Jam-ekben az etit, leadtam egyféle feldolgozást, ez a magyar változat. Na, melyik dalról van szó?

0: egyet, a szemetünk mi egyet.
1: Minden, ami a rockzenéhez tartozik. Ez a rockvilághez tartozik. Ez a rockvilág.

de akkor mindenki szépen megnyugodott, mindenki lecsillapodott, mert akkor most felkarolom a kedélyeket, hiszen jön a The Who-tól a Sex and Sand, majd utána a Ramones-tól a Rockaway Beach. Úgyhogy a... Most akkor menjen a rock!

Na hát akkor térjünk vissza egy kicsit a magyarokra, és jön két magyar nyári felvétel. Először jön a Skorpió és a Nyári Esték, utána pedig Vörösi Szaj és a Prognózis. Megvár a Balaton. Nem jön titeket is.

0: Hidd el nekem, itt hármat foghatsz. Kossuthot, Szabad Európát, meg a...
1: Hát meg a Bitangyó Rádiót. Ez a három a legfontosabb. Na, és ha már Bitangyó Rádió, akkor kicsit magam felé húz a kezem, már mint abba a tekintetben, hogy a rockblokkot lezárjuk, de nem teljesen, hanem... Na! Szóval az a helyzet, hogy van egy olyan formáció, ami nekem kedves, amit én kedvelek, szeretek, és szívesen hallgatom. Ezt a formációt tudják, hogy Texas. Tőlük jön a Summer Sun, de nem az eredeti verzióban, amit én speciál nagyon szeretek, hanem egy hivatalos Giorgio Moroder mix formájában.

0: Mert tudod, sok helyen van úgy, hogy ez az egy, ami zavarja őket. Nagy lila művész mindenki, és akkor van gond, ha ott vagytok. Pedig hát, ha nem vagy itt, mi értelme van ennek az egésznek? Én például a múltkor, ha hiszed, hanem otthon, úgy magamnak előadtam. Hú, de szar volt. Végén ki sem mentem meghajolni, le van.
1: Na hát ez az, nélkületek mi nem mennénk hallgatók nélkül, magunknak zenélnénk, jó, Pinocchio esetleg, de hát mi, kik többiek itt vagyunk, nélkületek nem lennénk sehol se, úgyhogy hálásan köszönöm, aki kitartott velem eddig, például Katának most már fölötték a pisit, de azért még maradok egy kicsit, mert még vannak dalok a tarsajomban, hiszen jönnek, hát először jönnek a Beach Baby-k, vagy csak egy Beach Baby jön, ezeket az 74-ből a First Class-tól, majd jönnek a Beach Boy-ok, hiszen a Beach Boys-tól az örök klasszikus, a kokon.

0: A farkas 2026-ban is keveri nektek a dzsemet.
1: Bizony, ezúttal egy nyári dzsem van terítéken, de majd valamikor lesz rendes dzsem is, rendes lekvárkeverés, csak győzzétek kivárni. Na, hát csatlakoznék ahhoz, amit nem láttok, aki nincs ott a cseten, ugye, azt szoktam mondani, hát mi nincs ott a cseten, ugye, tehát bitangioradio.com, és ott a csetfűre kell katítani, és már regisztráció után benne is lehetek a cseten. Na, szóval a cseten van a kiírás, hogy Bales kapitány mondja vala. Na, szóval Bales azt írta, hogy ha valaki látta a Balaton

László című dokumentumfilmet, annak felhetett a nemrég elhangzott prognózis dal ebben a dokumentumfilmben. Azt még én teszem hozzá, hogy aki esetleg látta a Cocktail című filmet, Tom Cruise-a főszerepe, az már a Kokomo című dalt, ami az előbb elhatt, azt hallhatta benne. Na, hát akkor menjünk is tovább szerintem, mert vészesen fogy az idő, illetve már elfogyott az idő, tehát én már a ráadás. Egyébként meg Jánosnak köszönöm szépen, hogy megjött így a végére, úgyhogy szevasz János, örülök, hogy itt vagy. És hát legyen mondjuk egy kis lazább most már így a vége felé, és jöjjön valami, ami a kapitánynak is tetszik, egy kis Tangerine Dream, és tőt jön a Beach Sand.

Nos, kérem szépen, nem más hátra, kérem szépen, mint hogy kérem szépen, elköszönjek kérem szépen, és köszönöm szépen mindenkinek a kitartó és megtisztelő figyelmét ebben a több mint két órában, illetve ebben a három évben, amíg itt voltam veletek. Azért mondom, hogy ez ebben három évben, mert hogy most egy kicsit hosszabb szünetekén vagyok kénytelen elmenni, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mikor tudok visszatérni, addig is próbáljátok kibírni nélkülem. Vannak még remek műsorvezető kolléginák és kollégák rajtam kívül is, úgyhogy hallgassátok tovább is a Bitangyó Rádiót, és benne a különböző jó műsorokat fülünk ki. Nos, a búcsúdalom az több szempontból is búcsúdal. Egyrészt, mert mára búcsúzom. Másrészt, mert ahogy mondtam, most egy hosszabb szünetre kell mennem. Harmadrészt pedig azért, mert az előadója a Village People, és a Village People frontembere volt Victor Willis. Azért beszélek róla a múlt időben, tegnap előtt, a 7. születése előtt egy nappal sajnos, hát hogy szoktuk mondani, kozmikus címet váltott. Úgyhogy nyugodjék békében Victor Willis, és ennek apropóján is, meg annak apropóján is, hogy nekem most el kell menni, jöjjön a Village People-től nem a YMCA, hanem a Can't Stop the Music, vagyis a Ne állítsd meg a zenét. Én nem állítom meg, csak magamat. De majd jövök vissza, addig is türelem, jó? És köszönöm mindenkinek, jó pihenést, jó éjszakát, jó heteket, majd találkozunk hamarosan. Sziasztok!

az ön kedvencei. Otthon? Otthon? Autóban? Vagy kirándulás közben? Az ön kedvencei. A 80-as...

az ön kedvencei. Otthon, otthon, autóban, vagy kirándulás közben. Az ön kedvencei. A 80-as...

Minden, ami a rock zenéhez tartozik. Ez a Rock Villám. Kőkeményen, Xillel.

0: 80-as. Kilencvenes.
1: És napjaink legjobb zenéi.
0: És napjaink legjobb zenéi. Köszönjük, hogy a Bitangyó Rádiót hallgatott.

0: A segítségedre van szükség.
1: Van egy csapat, amely átalakítja a világodat.
2: Nem muszáj hallgatni. El lehet menni.
3: Ha nem, akkor most szépen lassan tekert fel a hangerőt, amiben mi is segítünk neked, de most már egy kicsit torzít! Vegyél vissza!
4: Így jó lesz.
5: Ha felkészültél,
6: még több zene!

0: Élő mixben. Csak neked. Csak neked.
1: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyid is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
2: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
3: A lemezjátszók és a mikrofon mögött.

0: Ettől a lemez zsonglőrtől még a bugyin is lecsúszik. Ez Magyarország legkeményebb mix műsora. Csak akkor hallgass, ha tényleg van vér a pucádban.
1: A lemezjátszók és a mikrofon mögött. Kész.
2: A lemezjátszók és a mikrofon.

ismeretlen dalok felfedezése a Bitangyó Rádió Diszkó Galaktika című műsorában. Balastyán Attilával, azaz Vales kapitánnyal. Hogy az űr-e a legvégső határ? Ezt boncolgatja a Diszkó Galaktika című műsor. Csak is és kivételesen a Bitangyó Rádióban. A Bitangyó Rádióban. A mikrofonnál Balastyán Attila, azaz Vales kapitány.

és kivételesen a Pitangyó Rádióban. Valastyán Attila, azaz Vales Kapitány. Ez nem csak Diszkó Galaktika.